Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Zenék a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dunakorzón az interkontinentál szálló előtt a korlát tövében egy apró lufi kutyaszobrot találunk. Az alkotás Jeff Koons kortárs amerikai szobrászra utal, aki az 1990-es években csavart lufi figurákra emlékeztető, hatalmas, rikító színű acélszobrokkal lepte meg közönségét. Ezzel szemben Kolotkó Mihály lufi kutyája miniatűr méretben őrzi a csontját. A mű elhelyezése sosem véletlenszerű. Jeff Koons első felesége Staller Ilona, Csicsolina volt, aki Budapesten született, és akivel itt is házasodtak össze. Csicsolina karrierje a Dunakorzón kezdődött, ahol a 60-as évek végétől a Duna Intercontinental szállóban volt szobalány. Itt figyelt fel rá egy olasz filmrendező, aki később magával vitte az örökvárosba, és elindította felnőtt filmes karrierjét. A kutya és az áhított csont találóan képezi le Koons és Csicsolina kapcsolatát. Kolotkó lufi kutyája a Dunakorzón szüleikkel sétáló gyerekek figyelmét is megragadja. Számukra az üzenet egyszerű. A kutyák szeretik a csontot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttes szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Slagta Margit magyar katolikus szerzetesnő, a keresztény nővédelem és a katolikus szociális munka élharcosa volt. 1920-ban a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja színeiben ő lett Magyarország első képviselőnője. Két év alatt elmondott 28 beszédével sokszor kavart vihart a férfiak között. Magyarország német megszállása után több ezer embert bújtatott az általa alapított rendházaiban. Köztük Heltai Jenőt, Márkus Emiliát, illetve Radnóti Miklós feleségét, Gyarmati Fannit. Helyzete hamarosan tarthatatlanná vált Magyarországon, ezért 1949-ben Ausztriába távozott, majd az Egyesült Államokban telepedett le, és 1974-ben Buffalo-ban hunyt el. 2010-ben róla nevezték el a budai alsórakpart Árpád híd és Margit híd közötti szakaszát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pályaelemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter az Állami Könyvtár ellátó non-profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a Főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomlyói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még 2 hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvtyi vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdon rész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség, a MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Boton, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk, a Klasszik hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy közös osztrák-magyar bizottság áll fel az aszbeszt szennyezés ügyében. Emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma, és szó lesz arról is, hogy rekordkísérletre gyűlnek összecitálások a budai várban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbeszt szennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet el, vagy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A magyar tárcavezető ezt azután közölte, hogy találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladata a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszko Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja, közölte az érdekképviselet. Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint a lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra, például regenerációra, mentális fókuszra vagy hormonális egyensúlyra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és nyomon követhetőség miatt.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret, írja az EduLine. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Csütörtökön a Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestről a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklétőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csaknem 200 ezren látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint egy évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
0: Budapesti híreket hallottak.

örökségének megőrzésében és a jövő generációk számára történő továbbadásában. A tervek szerint a MET és a Nyújje Galéri Egyesülése 2028-ban válik véglegessé, ekkor a galéria gyűjteménye, valamint a történelmi épülete a MET tulajdonába kerül majd. És amivel folytatjuk, legjobb színésznő díjára jelölték Gosztola Lorent Krisztinát Reims-ben. Gosztola Lorent Krisztina jelenleg Franciaországban élő többszörös nemzetközi díjas színésznő. A Red Movie Awards éves gáláján a Kordai Péter által rendezett A könnyed lebegés és a szférák mezején című francia filmben nyújtott alakításáért a legjobb színésznő díjára jelölték. A film bemutatója a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol egyszerre három experimentált lélekmisztériummal és alternatív kategóriában is elnyerte a legjobb filmdíját. A színésznő egy magyar divattervező Balogh Adri egyedi megrendelésére készült, testhez simuló, mégis fenséges, arisztokratikus estégy ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. A választás tudatos volt, Krisztina a világ legnívósabb eseményein is elkötelezetten képviseli a magyar divatot. Mi pedig gratulálunk a díjakhoz. És döntőbe jutott a Motus Quartet az Oszakai Nemzetközi Kamara Zenei Versenyen. Május 17-e és 24-e között rendezik a világ egyik legnívósabb zenei megmérettetését, a 12. Oszakai Nemzetközi Kamara Zenei Versenyt, amelynek döntőjében a Hartmann Domonkossal felálló Motus Quartetnek is szurkolhatunk. A verseny tétje és rangja miatt hatalmas volt a túljelentkezés. A 12. alkalommal kiírt megmérettetésre 19 ország és régió 76 együttesen nyújtotta be a jelentkezését. A szakmai zsűri rendkívül szigorú előszűrése után végül mindössze 10 ország 16 formációja kapott meghívást Japánba, hogy élőben is bizonyíthassa a tehetségét. A nemzetközileg elismert művészekből álló zsűri előtt a fiatal zenészeknek nem csak a technikai felkészültségüket, hanem a sokoldalúságukat és a zenei érettségüket is bizonyítaniuk kellett. A heti hír összefoglaló ezzel a végéhez ért, de egy interjú még érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Farkas Róbert karmester lesz a vendégem. 5 év után leköszön a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmesteri posztjáról Farkas Róbert, akinek pályafutásának ez egy jelentős állomása volt, és mindeközben majd örömmel tér vissza egy-egy koncertre a MÁV szimfonikusokhoz. De ezután a bejelentés után jött egy újabb hír, hogy a Bartók Rádió zenei díját adón az év karmestere díjat Farkas Róbert kap. Meg. Ezekről az eseményekről fogok beszélgetni Farkas Róberttel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. május 23-ai adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A műsor után a beszélgetés pedig már vissza is hallgatható a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vastrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek az zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keressék őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmat fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a véradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keressék őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmasan fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a véradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtette az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galampárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a pesti és a budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére oda sietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya a cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a Tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A hatos erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Az NTI híreit hallották.
0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
4: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Vera szakmai tapasztalatainak nagy részét karmesterek, így Fischer Ádám, Dubrovszky Rubén, Fischer Iván és Klutig Roland személyi asszisztenseként szerezte, ami a világ különböző operaházaihoz és zenekaraihoz juttatta el. A Bécsi Egyetemen tanult zenetudományt, majd a Zürichi Egyetemen elvégezte az Executive Master in Arts Administration szakot. A műsorvezető Békés Lili Veronika, szeretettel köszöntelek a műsorban.
5: Köszönöm szépen, szeretettel köszönöm a hallgatókat.
4: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, én ugyanis már egy jó pár éve ismerlek, és figyelemmel követem azt a munkát, amit csinálsz. És számomra az nagyon érdekes volt, hogy te ugye egy alapvetően zene szerető, zene értő és tudó családban nőttél fel. Hogyan vezetett el ez az utad a zenetudomány szakra?
5: Igen, de hát az alapvető kérdés az, hogy én svájciként hogyan kerültem be a magyar zenészek köreibe először is, és ezt nagyapámnak köszönhetem, Blum Tamás, aki karmester meg műfordító volt, és többek között Otto Klemperer asszisztense is volt a Pesti Operában, és a magyar családom, tehát nagyapám, meg apám, meg nagyanyám, azok a 70-es években disszidáltak, és Klemperernek köszönhetően Zürichbe kötöttek ki, mert Klemperer ott lakott. Tehát emiatt nőttem fel Zürichben, csak nagyapám meghalt, mielőtt születtem, és így az ő özvegyedet, a nagyanyám részben nevelt engem, és tőle tanultam magyarul, meg ővele jártam koncertekre. De ő tanított magyarra, meg a zene szeretetre. Sokszor gondolkodok azon, ha én ezt a két dolgot nem tanultam volna, akkor vajon mi lett volna az életemből, hogy bármi más, de nem is tudom elképzelni, mert egyszerűen a magyar nyelvtudás, meg szeretett a komoly zene iránt, az két nagyon fontos oszlop az életemben. Nagyanyám mindig azt mondta, hogy csináljál egy dolgot jól. És én ezt most úgy 30 évesen visszatekintve tudom mondani, hogy én egyszerűen nem vagyok az a típus. Tehát zongoráztam, de nem vagyok az a típus, aki egy dolgot tud, vagy szeretne a tökéletességi vinni. Én szeretek több dolgot tudni valamennyire, hogy ezek kombinálhatóak legyenek. De én nem vagyok a világbajnok típus. Én nem szeretek egy dolgot, kizárólag egy dolgot csinálni, és ez egy a millió okból, hogy miért nem lettem zenész. Mert hogy a zongora mellett én megjártam sakra, cirkuszba, táncra, nagyon szerettem focizni, amúgy én focista akartam lenni gyerekkoromban. És a nyelvekkel is így vagyok, hogy egy nyelvet sem beszélek tökéletesen, vagy úgy, hogy tudnék regényt írni, vagy verset, de több nyelven tudok kommunikálni, meg valahogy megértetni magamat, és ez a fontos nekem. És Zürichben egy nagyon kemény gimibe voltam, jó gimi volt, és amit ott tanultam a nyelveken kívül, meg egy csomó eszközöt adott az életemnek, amit nagyon-nagyon jól tudom használni, az, hogy annyira multikulti osztály volt ott Svájcban, meg annyira különbözőek voltunk, különböző hátterekből, különböző hitekkel, különböző életmódokkal, hogy nem csak azt, hogy tanultam együtt élni ezekkel az ütközésekkel, amik voltak, hanem hogy kifejezetten élvezem. Meg kifejezetten élveztem az osztályban. Matek tanárunk egyszer azt mondta, hogy ez az osztály, ez egy tiszta freak show. És nekem ez nagyon találó. És szerintem ez volt a legjobb felkészülés arra, hogy zenekarokkal dolgozzak. Mert ott is olyan karakterek ütköznek az árokban, hogy nem hiszed el, de közben ez az, ami nagyon élvezhetővé teszi ezt a munkát. Tini koromban akkor kialakult nálam egy ilyen opera és koncert függőség. Én heti 4-5 alkalommal mentem előadásokat hallgatni. Emiatt picit elhanyagoltam a tanulást is, de volt, hogy operában tanultam a francia szavakat a következő napi vizsgára, és hát ez mai napig nekem nagyon fontos az életemben, hogy koncertekbe járni, de aztán utána művészbejáratnál várni is a művészeket, és együtt meg velük inni, megbeszélni a történeteket, meg az életet, meg Istent, meg mindent. Úgyhogy ez mai napig nagyon, nagyon fontos számomra, és ott úgy tini koromban kialakult ez, hogy zenész nem leszek, de zenével szeretnék foglalkozni. És ez volt a nehézség, találni ezt az utat, ami a komoly zenéhez kapcsolódik, de nem az előadó, hogy ott vajon mi az, ami az én szerepem.
4: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. És hogyan kerültél asszisztensi pozícióba? Ez hogyan talált meg téged?
1: Hát ha visszanézem a karrieremre, eddig mindig úgy magyaráztam ezt az egészet, hogy ez egy lánc szerencsés véletlenekből, de én egyik helyzetből belebotlottam a másikba, úgyhogy azt sem tudtam, hogy mi történik velem, és egyik pozícióba a másikba kerültem, de utólag nézve azt gondolom, hogy teljesen logikus ez, meg esetleg a mi szakmánkban tipikus karrier is, mert szakember hiány van. És hogy ha valaki látja, hogy itt van egy fiatal ember, aki érdeklődik a komoly zene iránt, és tud nyelveket, az már elég ahhoz, hogy érdeklődjön iránta. És ez történt velem gyakorlatilag 2012-től 2023-ig. Tehát úgy bő tíz éven keresztül egyik állásból a másikba kerültem, és az egész ott kezdődött, hogy letartoztak Pussy Riotot 2012-ben, és emiatt Zürichben egy csomó ilyen beszélgetés jött létre, főleg a színházban, hogy mi a, hát a művészet meg a szabadság, tehát mennyit szabad csinálni a művészetben, és ott Fischer Ádám egy előadó volt. És én egyszerűen az előadás után mentem gratulálni neki, és 4 kérdést tett fel, az, hogy tudok-e magyarul, mondtam valamennyire. Érdekel a komoly zene, nagyon. Blum Tamás unokája vagyok-e? Mondtam, igen. És hogy kedden akarok-e jönni vele Szöktetés a szerelból próbát nézni a Zürichi Operában. És nehéz ügy volt ez számomra, mert Kimibe jártam. Tehát nem mehettem volna, és aki ismer engem, tudja, hogy mennyire szabályszerető ember vagyok. De életem egyik legjobb döntése volt, hogy beteget jelentettem aznap, és operába mentem, ami necces, mert majdnem közvetlenül a gimi mellett van az Operaház Zürichben, úgyhogy féltem, hogy valami tanárba vele botlok, de jól ment az egész, és ott láttam először életemben olyan dolgokat, amik most a mindennapomhoz tartoznak, de nagyon szeretek visszaemlékezni erre, hogy először láttam zenészeket árokban, civil ruhában, vagy megtapasztaltam ezt a hihetetlen sebesség, amivel kiürül az árok, ha kitör a szünet. Én nem tudtam, hogy olyan gyorsan tud futni egy zenész hangszerel együtt ráadásul. Meg láttam, hogy van egy férfi kottával, aki mindig odafut a karmesterhez, és azt mondja neki, hogy túl hangos a zenekar, mint hogy ez egy különállás lenne. Vagy először hallottam énekeseket markírozni, meg a rendező eltört a lábát, és akkor függöny előtt kellett folytatni a próbát. Tehát nekem ez egy csodálatos első tapasztalatom, élményem volt. És utána a kantinba beszélgettem Ádámmal, aki, én akkor 16 éves voltam, és felkért engem, hogy nem tudnék-e neki asszisztálni a műpában, hogy ott csinál egy ringet. Vannak ezek a vágnanapok, és mondtam, hogy szívesen, de nem tudok, meg gimiben járok. És akkor azt mondta, hát jó, hát akkor majd, ha leérettségiztél, akkor még 2 év múlva, akkor majd 2014-ben. És én gondoltam, hát én nem ismertem őt, lehet, hogy bolond, nem tudom ki ez, és nem tudom, hogy ez betartja, meg mi az, hogy 2 év múlva leszek az asszisztense, de betartotta, de 2 éve később hirtelen ott álltam Pesten a rádióban a rádiózenekar előtt, és amikor láttam, meg hallottam ezt a 100 embert Wagnert játszani, akkor egyszerűen tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És Bécsbe költöztem a zenetudományi tanulmány miatt, és csak egy tisztázuk, ezt sajnos be kell vallanom, ez az egész zenetudomány ott Bécsben, én ott nem tanultam sokat, én nem nagyon jártam. Ez egy olyan egyetem volt, hogy nagyon unatkoztam, tehát nekem volt 3 állásom az egyetem mellett. Én ezt...
2: Az nem kevés.
1: Igen, ez nem olyan zenetudományi képzés volt, hogy alaposan megtanultok a dolgokat, hanem gyakorlatilag bejártam vizsgázni. És volt egészen az elén egy olyan időszak, ahol Ádám Amerikába volt, és heti csak 4 órám volt az egyetemen. De kiköltöztem Bécsbe, mert én azt hittem, hogy itt most szigorúan tanulni fogok, és kiderült, hogy 4 órám van hetente, és akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, és megint egy ilyen véletlen jött össze, hogy én Zürichben mentem bulizni a jazzklubba, és ott kezdtem egy férfival beszélgetni, és elmagyaráztam neki ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy hát, hogy van egy barátja, aki barokk specialista Bécsben él, és hogy pont keres valakit. És akkor 2 napra rá kaptam is telefonhívást ettől a Ruben Dubrovskitól, aki a Bach Konzor Wiennak az igazgatója, meg karmestere, és mondott egy címet, egy időpontot, és akkor oda mentem, és onnantól kezdve ennek a barokk együttesnek a menedzsere voltam, amit azért is vállaltam el, mert addig nem volt semmilyen hozzáférésem a barokk zenéhez. És úgy éreztem, hogy ez jó, ha magamat picit ilyen kellemetlen helyzetbe hozok. Most ugye a Wagner meg a szimfonikus világot azt úgy megismertem, de ez a barokk együttes világ, az nagyon más.
2: Szereted a mély vizet te is.
1: Igen, muszáj. Én egy olyan típus is vagyok, hogy úgy learning by doing, de hát én nagyon szeretek úgy, hát igen, úgy tanulni, hogy kipróbálom a dolgokat. Lehet, hogy én nem tudom, én utóbbi időkben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is vagyok én valami intellektuális típus, hanem egyszerűen jó gimiben jártam, de közben én a munkából tanulok. És ez a Bach konzorral is olyan volt, hogy ott kezdtem ezeket a dolgokat, hogy hangszerszállítást megszervezni, zenészek felkérése, kifizetése, hotel meg vonatjegy lefoglalása, és az volt a csúcs, hogy az első koncert, ami úgy 100%-osan minden elem az, hogy melyik ottatartó hol áll, és melyik zenész mit játszik, minden az én asztalomon keresztül ment. Az első ilyen koncert az pont a Műpában volt, a fesztivál színházban, de hát az új zenekarommal visszakerültem a régi előadó helyre, és ez egy ilyen nagyon szép koncert volt számomra.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsú, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. Ez egy nagyon izgalmas pályakép, amit eddig felvázoltál, és az is, hogy egyáltalán hogyan jutottál el odáig, hogy egy saját ügynökséget alapíts. Azért, amit elmondtál, van egy nagyon nagy rálátásod arra, hogy hogyan működik az opera világ, a zenekari élet, és ugye ezeknek a szervezési tapasztalatai, ezek hogyan adódnak össze. Mi volt a legfőbb célod, amikor megalapítottad ezt? Szólistákkal akartál ledolgozni, zenekarokkal, illetve mi volt az a cél, ami kifejezetten az első sorba került? Számodra.
1: Igen. Hát egy csomóan mondtak, hogy minek most ügynökséget alapítani, hiszen mit tudom én, Covid után még nehezebb, minden a legnehezebb most, nem kell senkinek, sem művész, sem ügynök, de hát ilyen nagyon nagy ellenszél jött. De alapvetően azért csináltam ezt az ügynökséget, mert hogy ha nézzük ugye a összképet, akkor az van, hogy egyszerűen hiszek abban, hogy a művészetek úgy békesebb és egyszerre izgalmasabbá teszik az életet. És a művészetek létrehozása az nagyon jó szervezést igényel. És itt van a furi dolog, ez a szervezés a művészetben, hogy ez adminisztráció és művészet együtt, mind a kettőhez kell érteni, miközben nagyon különbözőek, és az a kérdés, hogy mennyire tud együttműködni a két világ. És szerintem ez a 10 év, ami volt nekem úgy ebben a vad karrierben, nagyon jól megtanultam áthidalni ezt a két oldalt, és szerintem én tudom a kettőt összekötni. És most ehhez kellett találnom egy formát, hogyan szeretnék azt csinálni, és hogyha nézzük az egész művészet, nem tudom mit, területét, akkor az én részeimet ebben, az én kis részem abban, azok kiváló minőségű, mondjuk komoly zenei koncertek megszervezése, ami mostantól nem úgy szeretnék, hogy fix egy zenekarnál, egy irodánál, egy helyen, hanem mint a művész partner in crime-ja, vagy menedzsere, hogy mint a művész képviselője így bejárni a világot. És nem is, szóval nem is azért alapítottam meg ezt az ügynökséget, mert hogy pontosan tudtam, hogy ezt meg azt a művészt szeretném képviselni, hanem azért is, mert nyilván nagyon gyorsan megváltozik most a világ, és szerintem az, hát az ügynökségeknek a feladati köre is drasztikusan fog megváltozni. És ezt szeretném megtapasztalni, hogy hova megy ez az egész ügynökség világ, mert megváltozik, ahogyan eddig is. Tehát, ha nézzük, hogy mi volt régen, imprezárió volt, aki vitte a művészt ide-oda, és nem az volt, hogy ő eladta a művészt, hanem ő volt az egész pénzügyi rizikó, vagy hogy mondjam ezt, tehát ő bérelte ki a termet, ő adta el a jegyeket, ő csinálta a reklámot, tehát ő egy ilyen összszervező volt, és az idővel felosztott két irányba, a szervezőbe, aki helyben van, aki lokális, aki ismeri az ő közönséget, az a zenekar, a fesztivál, a koncerthouse, mit tudom én, és a másik oldalon az ügynök, aki ide-oda próbálja elhelyezkedni a művészeit. És ahogyan már a bevezetőben az úgy kihallatszódott, én úgy érzem, hogy nekem ez az ügynökség rész oldal, ez sokkal jobban passzol a karakteremhez, hogy tudok ide-oda menni, tehát van egy ilyen nyugtalanság, azt tudom, és hogy nem az van, hogy én a lokális vagyok, hanem én a lokális emberrel szeretnék összeműködni. És egy éve alapítottam meg az ügynökséget, mert hogy ez a 10 év alatt egy csomó kérdés jött össze, és az ügynökséggel szeretnék találni válaszokat rá.
0: És mik ezek a kérdések?
1: Az a baj, hogy most még több kérdés jött össze még az első évben, de szívesen megosztom azt, amit úgy megtanultam az első évben. Tehát a kiinduló pont az egésznek az volt, hogy zenészek százaival beszélgettem, kapcsolatban voltam az elmúlt években, és egy olyan majdnem haragot érzem, hogy ügynökség világával szemben, meg egy olyan panaszkodást hallgattam, hogy a sok beszélgetésből próbáltam kiszűrni, hogy mik az alap problémák, és úgy két pontot tudok mondani, ahol úgy gondoltam, hogy ezen esetleg lehet megváltoztatni, hogy lehet, hogy ezt jobban tudok csinálni. És az első pont, ami ugye a zenészek úgy kritizálják, mondjuk, az a transzparencia. Tehát azt, hogy tényleg lehet hallani olyan esetekről, és nem kevesekről, hogy mit tudom én, a művész nagyon örül neki, hogy végre felvetődött egy ügynökség, de hogy legrosszabb esetben még fix összeget is fizet az ügynökségnek, de cserébe nem is kap koncertet. És ha utána kérdez, hogy mi a helyzet, nem eladható-e, vagy nincs ideje dolgozni az ügynöknek, vagy kinek írt, vagy mi a helyzet, arra nem kap választ. És ez egy nagyon nagy bizalomtöréshez vezet. Tehát a hiányzó transzparencia egy bizalom problémához vezet az ügynökség és a zenész között. És ez az én induló pontom, és azért is neveztem el Veracity Artistsnak, hogy nyilván szójáték a nevemmel, hogy Vera meg City, hogy bármilyen városból lehet belimbotlani, ha van ott koncertterem, vagy garázs, ami koncerteket szervez, de hogy a Veracity ugye azt jelenti angolul, hogy őszintesség.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.

Dőljön a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget.
1: Az a célom, most ez még kialakulásban van, technikailag még nem működik 100%-osan, de azt, hogy a zenészek kapnak hozzáférést az én jegyzeteimhez, amiket online csinálok, és bármikor nézhetik, hogy kinek írtam, ki válaszolt, ki nem, milyen okból nem hegedülhet, azért, mert nem kell már hegedűs, vagy azért, mert ázsiai, hát na, csúnya dolgokat is lehet látni ott, nyilván, de hogy hozzáférést adok a zenészeknek. Az, hogy akarják-e látni, az egy másik kérdés, de hozzáférést adok. Tehát vannak zenészek, akik heti szintén bemennek, és látják, hogy, és írnak is, hogy jaj, de jól láttam, hogy most ennek az 50 embernek írtál, igen, hogy itt Olaszországban, tehát lehet beszélni velem. De, hogy látjuk, hogy most sok olasz e-mail ment ki, de én szeretnék most egy picit, mit tudom, én megyek Berlinbe, szeretnék Berlinbe fókuszálni, beszéljük meg, hogy ott kinek, kivel kéne felvenni a kapcsolatot. Tehát én ezt minél nyíltabban próbálom kezelni a zenészekkel. És a második probléma az, hogy egy csomó ügynökség, és itt is nem mindenki nyilván, csak kialakult egy ilyen kép, hogy egy csomó, főleg nagy ügynökség fix províziót kér, fix százalékat a művész összes bevételére. És azzal igazolják, hogy azt mondják, hogy hát, hogy a művész jön az én nagy híres ügynökségembe, akkor innentől kezdve úgyis az összes felkérés csak is azért jön létre, mert hogy az ügynökségnél van, de hát jogos azt, hogy minden bevételre kapjak százalékot. Most az én ügynökségem az egy csecsemő gyakorlatilag, tehát most született. Nálam ez most még nem így van, fordítva van most még nálam. Az ügynökségemnek azért van bevételem, mert a művésznek már van koncertje, amit nem én szerveztem valószínűleg. És itt akartam találni valami kompromisszumot, mert amit nem lehet csinálni, az az, hogy minden felkérésnél végig beszélgetjük, hogy most vajon ki miatt jött össze ez a felkérés. Tehát azt nem csináljuk, hogyha felkér egy koncertszervező szólistámat, hogy akkor megbeszéljük, hogy vajon azért, mert a szólista az utolsó előadás után ott pesgőzött vele, vagy azért, mert én egy jó telefonhívást csináltam ezzel az intendánssal. Ezt nem fogjuk végig beszélgetni esetenként, annak semmi értelme nincs, hanem azt a lehetőséget adok a művészeknek, hogyha belépnek az ügynökségbe, akkor leadnak egy kontaktlistát, ami egy win-win szituáció, mert kapok kontaktokat, nem kell kutatnom, hanem itt van, mit tudom én, 50 e-mail cím emberekkel, akiket ő ismer, ahol már fellépett, tehát nekem sokkal kevesebb munka, és ő ezt beveheti a szerződésébe, és ezek a kontaktok, ezek mondjuk azt, hogy biztonságban vannak a legmagasabb províziótól. És a művész, ha felkérést kap a saját kontaktjától, amiben van a szerződés, akkor ő döntött, hogy saját magának szervezi-e, akkor 0%, semmi dolgom nincs hozzá. Vagy azt mondja, hogy Vera, vedd át te, mert nincs időm ezt megszerveznem, akkor a közepes províziót kapok. De soha nem a nagyot. És szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum, hogy azért a művész már belefektet munkába, és nem látok okot rá, hogy most miért kérjek mondjuk 20%-ot valamire, amit ő évek óta létrehozott. Úgyhogy ezzel kísérletezek, ami egyrészt szerintem nagyon fair, de másrészt több munkával jár a művésznek, mert neki döntenie kell, hogy ez most milyen kategóriájú felkérés, és van, aki egyszerűen azt mondja, hogy nincs időm ezzel foglalkozni, vagy amúgy is már úgy megy a karrierem, hogy nem tudok felkérésenként most itt játszani, hogy ez most egy ilyen vagy olyan csomag, hanem azokkal külön tudjuk megállapítani, hogy mégiscsak egy fix összeg mindenre. De azt a művész döntheti. Tehát ez egy opcionális dolog. És a másik oldalon a szervezőkkel is beszélgettem, hogy mi az ő problémájuk az ügynökségekkel, és ott is két alappont alakult ki. Az egyik az, hogy a szervezők nagy része azt mondták, hogy Vera, hát nem hiszed el. Annyiszor kell utána futnom az információkért, tehát hogy lehet az, hogy az ügynökségek nem küldik el időben, hogy van az, hogy mindig nekem kell kérdeznem, ötször kell kérdeznem, tehát ilyen eléggé kétségbeesett emberekkel találkoztam, és a másik az, hogy ami viszont az én előnyöm, hogy sok szervező azt mondta, hogy valahogy ez az ügynökök, hogy ez egy saját gondolkodási mód, és hogy nagyon hamar észreveszik, hogyha valaki a szervezés oldalán dolgozott régen. És ez itt az erősségem, hogy én tudok a szervező fejével gondolkodni, és sokszor már kaptam ezt a visszajelzést, hogy azonnal észrevették, hogy úgy tudok kommunikálni velük, hogy pontosan tudom, hogy az ő oldaluk a mi, mik a következő lépések, és így gyorsabban lehet efficiensebben együtt dolgozni. Úgyhogy emiatt is alapítottam ezt az ügynökséget, mert az az érzésem, hogy kiszűrtem az alapproblémákat, és hogy most szeretném kipróbálni, hogy ez megoldható-e. Ha nem, akkor nem, de kipróbálom, és nyilván vannak kihívások, de vannak előnyek is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Vera City Artists művészeti ügynökséget. Jelenleg hány zenésszel vagy együttessel dolgozol együtt?
1: Dupla annyival, mint amennyit tudnék kezelni.
0: Lehet, hogy 11. neked is lesz asszisztensed.
1: Igen, hát, ha lesz pénz, akkor lesz asszisztens. Nem, a jelenlegi helyzet az tényleg az, hogy 11 művész van. Az volt a cél, hogy 6 legyen, mert beszéltem néhány ügynökkel, és ez a szám, hogy 6 művész per fő, az kezelhető. Azért lett 11, mert hát lehet, hogy nem mondtam eléggé keményen nemet, vagy nem tudom. Meg az is, hogy tavaly decemberben kiraktam egy Facebook posztot, hogy megalapítottam ezt az ügynökséget, és azóta kapom a jelentkezéseket nagy mennyiségben. És én nem a mennyiségben döbbentem meg, hogy mennyien jelentkeznek, hanem a minőségben, hogy milyen emberek örülnek neki, hogy megalapult egy kis ügynökség, tehát olyan nevek, különböző okokból, vagy azért, mert eddig úgy is megy a karrierük, és maguknak szervezik, és most már szeretnének, ha valaki átvenne, vagy nyilván egy csomó zenész, aki azt mondja, hogy nem érzem már jól magamat a nagy ügynökségennél, hanem valami személyesebb kontaktot keresek az ügynökömmel. De hát ez gyakorlatilag olyan, mintha egyszerűen túl zsúfolt az ügynökségem. Nekem most következő hónapok, években iszonyatosan sokat kell dolgoznom, mert a cég pénzéből a 3/4-ét felhasználtam, és most sürgősen vissza kell keresnem valahogy a pénzt, mielőtt csődbe megyek. Tehát nekem most az első prioritás, sajnos mondanám, tényleg az, hogy adjam el a művészeket, mert azt, hogy vannak ilyen ötleteim, meg terveim, meg szerintem tényleg jó ötleteim, azt nyilván csak akkor tudom megvalósulni, hogyha van bevétel a cégnek. És picit úgy érzem magamat, mint egy ilyen bolt, hogy most nyitottam egy boltot, és szépen kiválogattam, hogy egy kenyér, egy vaj, egy nem tudom, esetleg egy sampon, tehát úgy egy jó kis csomagot szeretnék összeállni a vevőnek, hogy mindenkinek legyen egy picit valami. Nincs még vevő, de már 18 sampon és 36 kenyér kopok, hogy adjam el őket is a kis boltban, és mindenkinek válaszolok, aki küld e-mailt, és mondom, hogy egyszerűen tehát nincsen kapacitásom, ha stabilizálódott a helyzet, ha 2-3 évre előre látom a bevételeket, akkor esetleg fel tudok venni munkatársakat, és akkor tudom, hogy mondom, bővíteni az ajánlatot. De most egyszerűen tönkretenném magamat, és már elég egyszer a helyzet 11 művésszel bevallom, de hát nagyon-nagyon sok munka.
0: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon összetett feladat, és mivel a beszélgetésünk végére kezdünk érni, és még én azt gondolom, hogy bőven lenne miről beszélnünk, sőt, ezért csak talán azt kérdezném meg, hogy milyen jövőképet szánsz ennek az ügynökségnek és saját magadnak.
1: Igen, én az ügynökséggel azt szeretném kideríteni, hogy az a fő kérdés, hogy lesz-e még szükség ügynökségre a jövőben. És az a válaszom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elméletem. De szerintem olyan technikai eszközök lesznek, hogy a zenészek a saját maguk menedzom, hogy valamennyire igen. Ez most mind az én elmélet.

0: igényel. De az van, hogy én egyszerűen nagyon hiszek a komoly zené jövőjében, én nem hiszem, hogy ez eltűnik. Meg én hiszek abban, hogy egy csomó ember, milliárdok emberek szeretik a komoly zenét, csak nem tudnak róla. És most az történik az egész világon, hogy ezt most múltkor olvastam, és nagyon tetszett, hogy egyre több szabadidőnk lesz az emberiségnek. Egyre kevesebbet dolgoznak, egyre több szabadidejük lesz. Kitaláltak, hogy emiatt egyre több drog probléma is alakult ki, és én azt szeretném mondani, hogy drog helyett menjünk már koncertbe vagy múzeumba, hogy ez sokkal izgalmasabbá teszi az életet, meg egészséges is. És az én ügynökségem jövőbeli feladatai azok most azok, hogy a karriermenedzsmentet szeretnék szélesebbre gondolkodni, mert ugye az azért az az erősségem, hogy mindenből egy picit. Tehát vannak ilyen témák, hogy marketing, hogy mennyire az ügynök feladata legyen, hogy segítsen a művésznek, hogy legyen jó honlap, felvétel, pénzszerzés azok a célokból. Azt, hogy a zenélésen kívül annyi téma van, mint például hogyan védjük meg a fülünket, nagyon nagy téma. Hogyan védjük meg a pszichénket, nagyon nagy téma. A hangszer kánon. Tehát azt, hogy ügynökök azt mondják nekem, hogy nehogy felvegy klarinétot meg csellót, mert azt nem tudod eladni, mert hogy egyszer volt egy klarinét verseny egy koncertteremben, az egész évre ki van lőve a klarinét, csak hegedű, zongora és karmesterekkel foglalkozzál. És itt az én kérdésem, de hol törünk ki a körből? Tehát ki az, aki hajlandó klarinétot, csellót, vagy most például én azt csináltam, hogy felvettem trombitát, részfúvós kvintettet és cimbalmot, hol törünk ki a körből? De hát én most azt szeretném, hogy olyan hangszereket, furcsa szó ezt, hogy támogatni, hogy azt jobban belevinni a repertoárba, hogy más ügynökségek is kapják meg a bátorságot ahhoz, hogy felvegyék mondjuk több, mit mondjak, gitáros oboást, nem ez a klasszikus top 3 hangszert. És azt kell mondanom a végére, hogy sajnos én még azt is látom globálisan, de ez most nem egy lokális probléma, hanem mindenütt, hogy az akadémiák még nagyon-nagyon arra tanítják a zenészeket, és kizárólag arra, hogy hogyan játszom a hangszeremet a legjobb módon. És azon kívül annyi téma lenne, ami segít egy zenész karrierbe, illetve, sőt fordítva, ha nem tanulod meg, tönkre teheti a karrieredet. Hogy amíg túl sok akadémia vagy nem hajlandó, vagy nem képes rá ezeket tanítani, mert nincs rá pénz, nincs rá személyzet, nem tudom, addigra valakinek ezt át kell vennie. És nagyon veszélyesnek találom ezt a kijelentést, hogy nem az ügynök feladata. Nem az ügynökség feladata. Oké, csak kinek a feladata, és hogyha az ügynökségnek a jövőben esetleg már nem lesz feladata, mert olyan technikai eszközök lesznek, hogy amúgy is a zenészek tudják csinálni maguknak, ha így lesz, akkor mi lesz? Akkor találni kell új feladat. És mi van, hogyha ez egy feladat? És ez nagyon veszélyes terület is, tehát most mielőtt csinálnék ilyen dolgokat, mindig úgy picit jobbra-balra kérdezek az ügynököknél, hogy vajon mi lesz, hogyha ezt meg azt kezdeném. De ez a cél, hogy kísérletezek, és ez a Veracity Artist-tal tudom kideríteni, és annak örülök, hogy most lesz időm hozzá.
1: Vera, én nagyon örülök neki, hogy feltártál egy számunkra egyébként ismeretlen világot, és nagyon örülök neki, hogy belevágtál ebbe az ügynökségi létbe. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha egy pár év múlva beszélgetünk, akkor hol tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy addig is sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm szépen, majd visszajövök és beszámolok.
1: Jó.
2: Ez volt már a Capriccio. A mai vendégem Blum Vera, aki 2023-ban alapította meg a Veracity Artists művészeti ügynökséget. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szeri Minóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
4: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Leállt a vonatközlekedés Szerbiában, nyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna tér után a belső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád város központ és Zuglóvas útállomás között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Nagy szeretettel köszöntjük a filmzene rajongóit itt a Cine Musicban. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A mai alkalommal elsőként John Barry egy régebbi filmzenéje csendül fel, az Üldözők című filmből, majd a 2013-ban bemutatott 6 Oscar-díjra jelölt Philips kapitány története elevenedik meg Harry Jackman filmzenéi segítségével. Sorozatblokkunkban egy olyan videójáték alapján készült széria mutatkozik be, mely a többi hasonló játékmúlttal rendelkező szériával ellentétben nem csak óriási siker lett, de a kritikusok szerint minden idők legjobb dráma sorozata is. Ez a The Last of Us. Műsorunk végén pedig a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a Tini Ninja Teknőcök záró darabjával a Tini Ninja Teknőcök 3 Kiből lesz a szamuráj című film kíséretével foglalkozunk, amelynek apropóját az alkotás premierjének 30. évfordulója adja. Tartsanak velünk a következő 2 órában itt a rádió hullámhosszán, illetve a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. 1966-ban mutatták be Arthur Penn filmjét, az Üldözőket. Arthur Penn amerikai filmrendező és producer, Philadelphiában született 1922-ben. Legismertebb alkotása a jelentős szakmai és kiugró közönség sikert elért Bonnie és Clyde 1967-ből, de ezen kívül is több figyelemre méltó film fűződik a nevéhez, mint például a Missouri fejvadász, a Georgia barátai, a Kis nagyember vagy az Alice étterme. Az Üldözőkben olyan színész óriásokkal dolgozott együtt, mint például a főszerepet alakító Marlon Brando, Jane Fonda vagy Robert Redford. Az 57 éve bemutatott filmben Bubber Reeves-t, a filmben Robert Redford alakítja, olyan gyilkossággal vádolták meg, amelyet nem ő követett el, ezért megszökik a börtönből. A helyi sheriff Calder, a filmben Marlon Brando, makacs és önfejű ember, nem tűri, hogy bárki beleszóljon a munkájába, még akkor sem, ha az illető a legnagyobb helyi olajbáró, Wal Rogers. Wal szeretne mi hamarabb megszabadulni Bubbertől, de Calder nem az a fajta, akit meg lehet vesztegetni. A film főbb témái a rasszizmus, a szexuális forradalom, a korrupció és az önbíráskodás.

Ahogyan azt az imént már említettük, a film főszereplője a kétszeres Oscar-díjas Marlon Brando, aki 1947-ben a Broadway-n Tennessee Williams A vágy villamosa című színdarabjában debütált, és akinek egyik leghíresebb szerepe a Keresztapában Don Vito Corleone volt. Első Oscar-díját 1954-ben a Rakparton című filmben nyújtott alakításáért, a másodikat pedig 1972-ben a Keresztapáért kapta. Több mint 12 éve, hogy nincs már közöttünk a film zeneszerzője, az 5 Oscar-díjas John Barry. Az angol komponistának több mint 100 film zenéjét köszönhetjük. Ő szerezte például 11 James Bond film zenéjét, köztük a Csak kétszer élsz, vagy a James Bond Goldfingert, továbbá a Távol Afrikától a Specialista, a Farkasokkal táncoló és a Tisztességtelen ajánlat című filmek zenei aláfestéseit is. Most utazzunk vissza az időben, és hallgassuk a már ekkor jellegzetes John Barry-s zenei jegyeket viselő muzsikát az Üldözők című filmből.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna tér után a belső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád város központ és Zuglóvas útállomás között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

John Barry dallamai után vízre szállunk itt a Cine Musicban, hogy bemutathassuk a 6 Oscar-díjra jelölt Philips Kapitány című filmet és annak zenei aláfestését. A szerkesztő továbbra is Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. 2009. április 7-én az Egyesült Államok Tengerészeti Hivatala figyelmeztetést adott ki. Azt ajánlotta az amerikai zászló alatt hajózóknak, hogy a fokozódó kalózveszély miatt legalább 1100 kilométer távolságot tartsanak Szomália partjaitól. Csupán egy nappal később kalózok ostromolták meg a Merckx Alabama nevű teherhajót, amely szomáli, ugandai és kenyai jótékonysági szervezetek számára szállított segélyt. A hajó legénysége nem adta meg magát könnyen, de végül kénytelenek voltak elbarikádozni magukat a gépházban. Egyedül a kapitány Richard Phillips maradt a hídon, és amikor már nem volt más kiút, a legénység szabadságáért cserébe saját maga ajánkozott úsznak. Az ő kalandos, váratlan fordulatokkal teli, önfeláldozó történetét mutatja be a film egészen az izgalmas, szabadító akcióig. Hogy a Philips kapitány izgalmas film, az önmagában sejthető, hiszen egy kalózos, túlszejtős filmről van szó. Azonban a Philips kapitány úgy tud kivételesen izgalmas lenni, hogy az alapjául szolgáló történetet annak minden fordulatával már szinte mindenki ismeri. A 2009-es túsz drámát világszerte hírulatták akkoriban. A rendező Peter Greengrass és a főszereplő Tom Hanks érdeme, hogy izgulunk a Merckx Alabama nevű teherhajó legénységéért, pedig mi már tudjuk, hogy megmenekültek. Az Oscar-díjra jelölt angol Peter Greengrass rendező nevével többek között a Bourne csapda, Bourne ultimátum, a United 93, a Zöld zóna, a Kapitány küldetése és a Véres vasárnap című filmek kapcsán is találkozhattunk. A Philips kapitányt számos díjra is jelölték, összesen 9 BAFTA, 4 Golden Globe és 6 Oscar-díj nominációt kapott. De sajnos végül minden díj kiosztóról üres kézzel távoztak az alkotók, kivéve egy BAFTA díjat, amelyet a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában nyert el, Barkhad Abdi. A színész egyéb iránt Szomáliában született, majd Jemen után családjával az Egyesült Államokba emigrált, és eljutott a világhírnevet jelentő deszkákig. A Philips kapitányban eljátszott kalóz szerepével debütált a filmvásznon, és rögtön Oscar jelölésig vitte.

Az imént hallott zenei részlet és a film zenei anyagának szerzője Henry Jackman. A kétszeres BAFTA jelölt komponista Angliában, Middlesexben látta meg a napvilágot. Első művét 6 éves korában írta. Komoly zenei tanulmányokat folytatott a St. Paul katedrális kórus iskolájában, az Eton College-ban és az Oxford Egyetemen is. 10 éves korában megismerkedett az elektronikus zene nyújtotta lehetőségekkel. A következő néhány évben Jackman felépítette zenei karrierjét a lemeziparban, 3 szólóalbumot készített, emellett produceri, keverői és zeneszerzői munkákat végzett, többek között Seal és az Art of Noise számára. Kezdetben dalokat írt olyan filmekhez, mint például az Anasztázia. 2006-ban Jackman teljesítményére felfigyelt Hans Zimmer és John Powell is, akik olyan filmekhez hívták el őt, mint például a Sötét lovag, a Da Vinci kód, a Kung Fu Panda vagy a Karib-tenger kalózai. Első önálló filmes munkája a Szörnyek az űrlények ellen volt 2009-ben. Azóta sokféle filmes műfajban bizonyíthatta tehetségét, a drámától a családi filmeken át az akciófilmekig. Műsorunkban most a 2013-as Philips kapitány zenéi kerülnek terítékre, amelyet tehát Henry Jackman komponált.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fátylat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellért hegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen. Engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt. Végig jártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigveszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát, ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítása, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadság szobrunk, ami eredetileg 1947-be került a Gellért hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, igen, amit ugye szeretnénk elfelejteni, a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadság szobor. Azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között. Ezt így mindig van, érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van. Megújult maga a szabadság szobor is, a szobor körüli terasz is átalakult. Ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg Emese Álmától, tehát a honfoglalást megelőző mítikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítás. kialakítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
2: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
2: 72 négyzetméter. Aztán. Egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a főiskolai státuszát, és 1962-től már Állatorvostudományi Egyetem néven ismerjük.
1: Na de honnan indult a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia? Hol volt az első helyszín? És ez mennyit változott azóta?
2: Igen, egy szép évfordulónk van, ugyanis pontosan 145 évvel ezelőtt, 1881-ben költözhetett be a saját épületébe, és ez az az épület, amit a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi területen találunk. Steindl Imre tervei alapján készült az épület együttes neoreneszáns stílusban. Aki járt a Bethlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagyterem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Rót Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós, életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk csatlósról, a szürke marháról?
2: Ez a híres bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísére ilyen felülni csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Bethlen térre, érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Bethlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkájának a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Rót Miksa üvegművész lakhelyére is a Ne felejts utcában.
1: Köszönöm.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként. Csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez adta az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet, pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokat, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva. Tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyének tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas, általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom, mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkösd virrad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virrad rájuk a piros pünkösd napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtó mesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez egy most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszaka a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak. Így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja, idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban, ekkor nevezték el az utcát, az Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint célja az élők képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tartott. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó, tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárá is választották. Luppénak ez az 1928 magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929 novemberében megrendezett esemény sorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre, Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állított a középpontba, a családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen átmost Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett ugye, amilyen nagyon ismert volt, ez a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget?
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannóniának, és bizony itt volt egy palotája Hajógyári szigeten 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, már korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a Hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg kettő had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották,

0: látogatható, elmehetünk-e a hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették, a mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines szökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen!

következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a

0: és június 1-e között tejben, vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet, Csényi Kati producert és Cangi rendezőt. Szervusztok!
2: Hello. Sziasztok! Sziasztok!
1: Örülök, hogy eljöttetek. A Nem én vagyok című testvérdrámáról beszélgetünk, amely egy egészen friss alkotás. Mondjuk a filmszemlén már bemutatták nagy sikerrel, de a nagy közönség még nem láthatta. A filmnek ugye te vagy a rendezője, Cangi Kati pedig a producere. Mi volt az, ami életre hívta? Ezt az egyébként nagyon különleges alkotást.
2: Azt hiszem, egy korábbi kisfilm és annak a színésznővel való közös munka hívta életre ezt a filmet is.
1: Tehát az ő személyisége?
2: Részben az ő személyisége, részben pedig már a kisfilm is alapvetően egy nagyjátékfilm ötletnek indult, amiből végül kisfilm lett.
1: Ezt a kisfilmet is már közösen hoztátok létre Katival?
2: Igen.
1: És Kati, számodra mi volt az a kiinduló pont, ami hatást gyakorolt rád, amitől úgy érezted, hogy neked ebben szerepet kell vállalni?
3: Egyrészt nagyon szuper könyvet írt Cangi és Magai Miki, aki szintén részt vett ebbe a folyamatba. Másrészt én ezt nagyon izgalmasnak tartom, hogy a kínai szubkultúrát egy picit meg lehet mutatni, nem csak Magyarországnak, akár bármilyen közönségnek. Nagyon sokan vannak, 20 000 ember a legalsóbb becslése, akik itt élnek velünk Magyarországon, és nagyon keveset tudunk róluk, nagyon keveset láttunk rá az életükre. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, hogy egy kicsit legyünk multikulturálisak. Meg hát a könyv az nagyon, forgatókönyv nagyon összetett, nagyon sok jegyét hordozza, főként a koreai filmkultúrának, amit én nagyon szeretek, meg hát a Cangit szeretem, nagyon régi barátom, és nagyon tehetségesnek gondolom. Úgyhogy így ez volt a kiinduló pont.
1: És engedjétek meg, hogy gratuláljak, mert eddig titkoltam, hogy ezt a filmet én láttam. Csodálatos film, és az tényleg olyan, hogy az ember viszi magával tovább. Most azt nem tudom, hogy mennyit árulhatunk el a történetről.
3: Szerintem az alaphelyzetet el lehet mesélni.
2: Mert lényegében a filmi testvérpár történetén keresztül mutatja be a szeretetet, főként a meghasadást, így ezt a kulturális problémát, nem problémát, hanem identitás kérdést, ugye, és mindez így Budapesten játszódik, úgyhogy röviden erről szól a film, vagy ezt tartalmazza.
3: Ez egy fantasy dráma, ami már önmagában így egy izgalmas műfaj. Szerintem én még annyit elárulok, hogy a testvérpárból a fiú meghal, és elindul a lány testért egy küzdelem a két lélek között. Ez az, amitől egy nagyon-nagyon érdekes atmoszféra kerül a filmbe, és ezen keresztül látunk bele egy kicsit ebbe a közösségbe, ennek a közösségnek az életébe.
1: Tehát valahol a szellemi világ és az anyagi világ összekapcsolódásáról is szó van ebben a filmben. Ez mennyiben, ugye?
2: Igen.
1: Ez mennyiben jeleníti meg a kínai gondolkodásmódot?
2: Azt hiszem, hogy mondhatjuk ezt a reinkarnáció. Is. Tehát, hogy a szellemi világ úgy vesz részt az anyagi világban, hogy még az anyagi világ elpusztul, a szellemi világ igazából körben és körben forog. Tehát azt hiszem, hogy ez a kapcsolat.
1: És az, hogy nekünk a szellemvilágban van bejárásunk, az mennyire egy elfogadott álláspont?
2: Ez egy abszolút elfogadott álláspont azért Ázsiában, főleg Kína, Korea, Japán. Rájuk nagyon-nagyon jellemző így a szellemidézés, a szellemhit. Tehát, hogy ez náluk nem is egy hiszek-e benne, vagy nem hiszek benne kérdés, hanem ez egy alapvető gondolat.
1: Az mennyiben jelentett számotokra bátorságot, vagy kockázatot, hogy ebben a filmben ezt is megmutassátok?
2: Hát én igazából, mint kínai, nem is gondoltam rá, hogy nem.
1: Tehát ez annyira hozzátartozik a kultúrátokhoz.
2: Igen. Bármennyire is magyar kultúrában nevelkedtem, azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amitől nem tudtam megszabadulni. Tehát én alapvetően így gondolkodok, amikor írok, vagy alkotok.
3: Szerintem az európai spiritualizmus azért már ezt nagyon sokféle módon, nem feltétlenül így nevezzük, de azért ez megjelenik, úgyhogy tőlem sem távoli ez a dolog.
1: Hát nagyon szép és varázslatossá tette ezt a filmet.
3: Igen.
1: Na, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. A Nem én vagyok című testvérdrámáról van szó, vendégem Csényi Kati producer és Cangi rendező.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Csényi Kati és Cangi. Kati a Nem én vagyok című film producere, Cangi pedig a rendezője, és az egyik társ forgatókönyvírója, hát mondjuk így. Én ezt a filmet nemrégiben láttam, és te valóban, tehát az embernek minden pillanatát leköti. Tehát, hogy nincs egy kósza gondolat sem, ami beférkőzik az ember tudatába, mert annyira oda kapcsol maga a történet. A kínai szubkultúrába is betekintést enged ez a film. Volt-e valamiféle elképzelésetek arról, hogy mi az, amit megmutassatok belőle, vagy hogy milyen szemüvegen keresztül láttassátok, vagy egyszerűen a valóság volt a célotok?
2: Én a saját gyerekkorom szemüvegen keresztül mutattam be a kínai negyedet, nyilván egy kb. 10, hát azért nagyon sokáig ott voltam a negyedben. Nagyon sokat ott voltam az alatt, az idő alatt, amíg volt a négy tigris piac, és leginkább azt szerettem volna visszahozni, tehát azt a közeget, aha, ami a ganz.
1: És milyen volt ott neked felnőni? Olyan, amilyen a filmben, ugye?
2: Sok jót nem tudnék egyébként róla mondani. Nagyon színes volt. Nagyon bűrös volt nyaranta, mert mindig rohadt valami dinnye az zacskókban. Képtelennek voltak felfogni, az ahogy a dinnye hely és a bekötött zsák az nem működik. A kartondobozok természetesen mindenhol. Nagyon, tehát, hogy azt mondanám, hogy Budapest első ilyen multikulti helye, az valójában a négy tigris piac volt, amiről mindenféle pletykák terjengett tovább. Többek közt az, hogy mindent is meg lehet venni ott.
1: És mindent is meg lehetett venni ott?
2: Tudtam, már egyébként mindent meg lehetett venni ott.
1: Jó, hát akkor ez igaz. Ez nem feltétlenül csak legenda. Kati, ezt a világot, ezt te mennyire ismerted korábban?
3: Nem ismertem, és nagyon, nagyon szép tapasztalataim voltak. Én voltam mondjuk Sanghajba, és a Cangi jó voltából azért ismerek kínai embereket, de így belül lenni, így velük lenni, az egy másik létezés nyilvánvalóan, és nagyon kedves emberek. Nagyon, szóval nagyon nehezen engedik be az embert, nehezen nyílnak, ez való igaz, de hogyha az ember bejut a küszöbön belül, akkor onnantól kezdve az egy nagyon, nagyon jó utazás. Minket, ami nagyon érdekes volt, hogy a forgatás első napján a ganzból kirúgtak, mert problémát jelentett nekik az első jelenetünk, és nem akartak ebben a projektben továbbá részt venni, ezért az összes többi külsőnket ezt a Monolith Centerbe vettük fel, akik azonnal befogadtak, támogattak minket, etették a stábunkat, jöttek ingyen statisztálni. Ez a nagyon helyes emberek nagyon sokat nevetnek, és nagyon sokat lehet velük nevetni együtt. És ez a filmből is kiderül, nekem az egyik kedvenc jelenetem, amikor tudod, amikor a tanár meglátogatja.
1: Igen.
3: Szóval ilyenek, ilyen van benne valami, mindig van valami, valahogy olyan, mint hogyha valamilyen gyermeki naívság valahogy úgy mindig úgy jelen van a térbe, egy ilyen füligérő szer. Úgyhogy én nagyon, nekem nagyon szép ez az utazás, és ugye most is egyre többször találkozunk, jönnek a színészek barátai, a rokonaik, az üzletfeleik, a családjuk.
1: Nyuszi rokonai és üzletfeleik,
3: igen. Úgyhogy én nagyon szívesen csinálnék a következő 10 évben még 4-5, megmondom őszintén, kínai filmet, szóval nekem ez tetszik.
1: Cangi, mit szólsz hozzá? Megcsináljátok? Én 4-5 film?
2: Én mindenképpen, ha van rá lehetőség, már is kész van a könyv, tehát bármikor természetesen.
1: Jó, de most akkor végül is erre koncentrálunk, ami aktuális, várjuk majd a többi filmet is természetesen. Jövünk vissza a Nem én vagyok című testvérdrámáról. Beszélgetek Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Csényi Katin, a Nem én vagyok című testvérdráma fantasy producere, és Cangin, a film rendezője. Ugye egy saját zárt szabályok szerint működő közösség életéről van szó, ez a Budapesten élő kínai közösségé. Hogyan tudnak az ott élő emberek kapcsolódni?
2: Hát úgy működnek igazából a kínai generációk óta, ez valószínűleg változni fog, de hogy mondjuk a szüleim generációja még úgy éltek, hogy nem volt szükségük feltétlen lokális kapcsolatrendszere, mert hogy a kivándorlásuk az mindig egymás segítségével történik meg. Tehát az egyik kínai hívja a családját, a barátait, és akkor így kerül ki egyre több, és ez nyilván egy természetes zártságot is jelent, hogy mivel amúgy is egy családi baráti viszonyban vannak egymással, így egy zárt közeget is alkotnak, tehát nincs, és azt mondom, hogy igazából nincs szükségük integrálódni, hanem arra van szükségük, hogy legyen egy-egy közvetítőjük, akiken keresztül tudnak kommunikálni. Úgyhogy ezért van ez a jelenség, hogy bárhova költöznek a kínaiak, Chinatown-t létesítenek.
1: De egy kicsit olyan, mint hogyha falak vennék őket körül.
2: Igen.
3: Igen. Hát igen. Azért a nyelv szerintem az egy masszív akadály, biztos, szóval nem csak nekünk nehéz kínait, mandarint megtanulni, hanem szerintem ez fordítva is.
2: Igen.
3: Is igaz.
2: Igen. Azért a pinyin sincsen olyan régóta, hogy mondjuk az alfabetikus betűket nem használják olyan régóta.
1: Csak te már itt születtél, ugye?
2: Én Bécsben.
1: Bécsben. Te gyönyörűen beszélsz.
3: Ide járt egyetemre.
2: Hát ma itt nőttem föl igazából, úgyhogy 4 éves korom óta itt vagyok.
1: Aha, jó, hát akkor.
2: Igen.
1: Végül is akkor nem csoda, de akkor is ez így van, hát hogy csodálatosan beszélsz. Kati, szerettél volna valamit mondani?
3: Igen, csak az nagyon érdekes, amit mondtál nekem, hogy egy bizonyos kínai etnikum jön Magyarországra szinte kivétel nélkül, azt mesél, de...
2: Hát igen, hát ők, igazából ők vannak alapból többségben Kínában, a hanok, de azon belül is azt mondanám, ugye, hogy han ez egy ilyen népcsoport, de hogy több tartományban élnek, mondjuk angyosan akartam mondani, hogy hirtelen nem itt egyik se. Tehát Fujian az egyik, ahonnan nagyon sokan jönnek, köztük apám is.
3: Miért van az, hogy a hanok jönnek elsősorban?
2: Ők vannak többségében tengerpartmenti városok mellett.
1: És mi az, ami viszi őket?
2: A kereskedelem. Hát, meg a hajó nyilván, meg a repülő.
3: Na jó, de ők kereskedők?
2: Kereskedők, ők mindig kereskedők. Tehát ezek mindig kereskedők.
1: És milyen a lábukat megvetni egy új országban?
2: Azt mondanám, hogy nekik majdnem, hogy mindegy.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nyilván nehéz az elején, hogy főleg, hogyha egyedül vannak, és nincs körülöttük barát vagy család. Nem, bocsánat, visszavonom. Nehéz azért nekik, mert ugye alapvetően az útlevelük az egy elég problémás útlevél, tehát bármilyen országban vízunk, és elég nehéz nekik a vízum. Amit mi úgy hívunk, hogy zöld kártya, mert mint a kínaiak úgy hívnak, hogy zöld kártya, az maga a letelepedési engedély, és ez is egy nagyon nehéz dolog, tehát hogy általában azért nem könnyű, de miután már letelepedtek, meg beilleszkedtek, onnantól kezdve élik a saját életüket.
3: Igen, és én azt láttam egyébként, ez a filmből is kiderül, hogy nagyon sokat dolgoznak ezek az emberek. Tehát mi európaiak itt úgy nyafogunk, hát én mondjuk nem feltétlenül, de mondjuk azért egy 8 óra, 10 óra az már egy ilyen teljesen más a szabályrendszer. Szóval az a napi 10x, heti 7 napban ez teljesen természetes.
2: Tehát erre igazából egy nagyon jó és nagyon nyilvánvaló példa, hogy például Shanghaiban az alapforgatási óra az 16 óra. Tehát 16 órától indul a túlóra.
3: Ha van túlóra.
1: Ez igen. És a család minden generációja részt vesz a munkában? Tehát kicsik és nagyok egyaránt?
2: Azért ez változik most már idővel. Aha. Én azt mondanám, hogy anyukám generációjáig igen. Tehát mindenki kőkeményen dolgozott. Aztán ők már így megcsinálták maguknak így a viszonylag jobb életet, úgyhogy most már azért ezek is lazulnak.
1: És hogyan tudnak kapcsolódni a magyarokhoz? Vagy hol van az a rés? Vagy hol engedik be mégis? Tehát, hogy valahogy szükségszerű az, hogy érintkezzenek idővel.
2: Igen. Egyébként jellemző itthon, hogy minden kínai családnak van egy nagyon szoros magyar barátja, aki valamilyen úton, módon bekerült a családba, lehet egy üzlettárs, vagy éppen ott dolgozó. Az nagyon jellemző egyébként, hogy ott dolgozó, vagy neni, dadus. Uh-huh. Dadus, aki így beköltözik a családba. Sőt, ott is tudok, hogy takarítani, és akkor így a család részévé válik. Uh-huh.
3: Hát ez a kedvesség, amiről beszéltem.
1: Igen,
3: az még érdekes, hogy a mostani generációig, ezt tőle tudom, csak idézlek, hogy azért nem volt kevés, azt meséld el, hogy miért volt kevés vegyes házasság.
2: Ó, igen, mert mondjuk, ja, hát ez inkább szomorú, tehát hogy a nagyon hagyományőrző kínaiak, mondjuk így a nagyszüleim generációja, ők nem hagyták az anyám még generációjának azt, hogy mondjuk magyar párt keressenek, és csupán ezt azért, mert hogy akkor nem tudnak kommunikálni vele. Uh-huh. Tehát, hogy azért voltak nagyon szigorú és nagyon konzervatív dolgok.
1: Aha, tehát, hogy ezt kifejezetten tiltották.
2: Igen. Aha. Igazából nem is a faj volt a kérdés, hanem a nyelv, a kommunikáció. Tehát, hogy én ismerek olyat anyukám barátját, aki mindig magyar nőkben volt szerelmes, és mindig magyar barátnői voltak, aztán végül egy kínait vette el feleségül, és akkor beszélgetett az anyukájával erről, mármint ugye erről, és akkor azt mondta igazából az anyukája, hogyha tudnak kínaiul, akkor minden rendben.
3: Hát ez a hierarchiát mutatja, ugye, szóval, hogy micsoda szava van az idősebb generációnak, ez mondjuk azért egy...
2: Hát Kína főként matriarchális.
3: Igen,
2: abszolút nőkre hallgatnak.
1: Jó, hát az nem mindig baj. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Csényi Kati és Cangi, Kati a Nem én vagyok című film producere, Cangi pedig a rendezője és az egyik forgatókönyvírója, majd erre később rátérünk. Most a történet rendkívül izgalmas, sokszálú, sokszínű, és hát kétségkívül ott van benne ugye a karma jelentősége, illetve a reinkarnáció is, tehát az, hogy milyen lehet egy testért küzdeni. Na most annyira szépen mutatjátok meg a filmben azt, ahogyan elválik egymástól a szellemi és az anyagi világ. A kínai gondolkodásmód, vagy hit
2: igazából mutatkozik meg? Tényleg gondolkodásmód, azt mondanám. Mód.
1: Uh-huh. Megmutatása a hazai közegben, az mennyire jelentett számotokra elsődleges fontosságot, hogy ti ezt valamilyen módon, ezt a kulturális nézőpontot bemutassátok?
2: Én történet szempontból gondolkodtam. Uh-huh. Főként nyilván, mivel ez számomra nem... Tehát,
1: az evidencia.
2: Igen, pont is. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy az, aki kínálnak, ritkán jut eszembe, hogy kínál, vagy hogy mondjam, hogy
3: szerintem arra gondolsz, hogy neked, ami nekünk tök érdekes, az igen. Neked fel sem tűnik.
2: Igen.
3: Ezért volt nagyon jó, hogy volt egy magyar forgatókönyv.
2: Pontosan.
1: Tehát a Canginak. Na, akkor meséljetek erről, igen, hogy ez hogy történt, igen. Hogyan egészítették ki egymást?
3: Hát azt nagyon szépen elmondtad az utolsó Q&A, hogy...
2: Hát igazából én túl könnyű lennék, hogyha Miki nem lenne. Tehát én nem tudom kordában tartani a gondolataimat.
3: Igen, és... a Miki struktúra.
2: Miki az abszolút struktúra és az ész sok szempontból.
3: Hát te is nagyon okos vagy, a kreativitásod más, a Miki kordában tartotta, meg a földre hozta, és rendezte, és rendszerezte a Cangi ötleteit, meg a Cangi vízióját. Egyébként a filmben szerintem ez nagyon érdekes, hogy a szellemvilágban operajelmezek beláthatjuk a szereplőket, valamint van egy sámán szertartás is a filmben, és minden teljesen autentikus. Tehát az a szertartás, amit ott látunk, amit szellemekkel és démonokkal kapcsolatban használnak a mai napig, ott is, a Ganzba is, meg a Monoriba is, meg mindenhol, az tök így, az így zajlik. Uh-huh. És ez a Canginak nyilván annyira nem biztos, hogy érdekes volt, mi nyilván a többiek azok, tehát ott szájjal állnak, aki nem ismeri ezt a világot.
1: És hát az is egy nagyon fontos nézőpont ebben a filmben, hogy ugye éppen, hogy anyagközpontú a kínai kultúra, hogy erről beszéltetek korábban, de ugye ebben a filmben ebben nincs ott az anya.
2: Igen. Hát az anyaság hiánya egyébként egy nagyon ritka jelenség Kínában. Azt hiszem, hogy hát mondjuk nem csak Kínában, ez így szerte szét a földön. Tehát, hogy az a ritkábbik eset, amikor az apuka neveli fel a gyerekeket, és az anyuka az, aki lelép. De ez mondjuk a kínai kultúrában, ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy ez a bizonyos anyuka már többé nem is teheti be a lábát ebbe a közösségbe, mert ő már elvesztette az arcát.
1: Tehát... Ezt hogy érted?
2: Hát ugye a kínai kultúrában van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy az arc. Ezt egyszer lehet csak elveszíteni, és utána soha többé nincs, utána el kell költözni. Ez egy becsület.
1: Becsület, éppen erre gondoltam.
2: Igen.
1: Tehát, hogy elveszítette a becsületét, mert hogy ott hagyta a családját.
2: Igen.
1: Ugye az apa veszi át az anya szerepét, tehát már amennyiben ez lehetséges.
2: Igen.
1: Ebben a filmben. Ő egy elég keménykező ember.
2: Igen.
1: Vagy nem?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze.

0: Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a Szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szent mise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Csényi Kati, a Nem én vagyok című friss film producere, és Szangi, a film rendezője, és az egyik forgatókönyvírója is. Most a filmben ugye egy testvérpárról van szó, ahol az egyik nagyon tehetséges, zongoraművész, valóban óriási sikerek előtt áll, hát a másik pedig kallódó sorsot él. Vajon ő hogyan viseli azt, hogy van egy tehetséges testvére? Tehát, hogy milyen érzéseket kelt ez abban az emberben, aki egészen más szinten tapasztalja meg a valóságot?
2: Igazából azt gondolom, hogy az én ember azt gondolja, hogy igaza van. Ezt csak azért tudom mondani, mert a két karakter, ahogyan ők működnek, ez az én kettősségemből származik. Tehát, hogy azt hiszem, önmagamat bontottam ketté, és tettem egy testvérpárra. És a tehetség az, nem zongorázni tudok, de azt hiszem, történetet tudok némiképp mesélni, és a fiú testvér, a lang, az önpusztító, pusztító, kallódó, destruktív fiú ugyanúgy bennem van, és ugyanúgy én voltam. És hogy mit szólt az egyik a másikhoz? Lenyomta. Mert aki halad, aki tenni akar, az mindig könnyebb lenyomni, mert rengeteg módja van rá természetesen. Tehát ez mi? Ez egy harc. Nem mondanám, hogy irigy az egyik a másikra, inkább azt mondanám, hogy el akarja venni az idejét. Használni akarja arra, amire neki szüksége van. És erről szól a film. Arra kell neki az idő, amire neki szüksége van. Tehát egy abszolút egocentrikus hozzáállás. Még egy a csendes, tehetséges, idézőjelben ember, az azt hiszem mindig így megpróbál a háttérben maradni, és élni azzal, amilyen van.
1: Ez a kettőség, ez tehát ott van benned, de most, ahogy hallgatlak téged, ez tulajdonképpen majd mindannyiunkban ott van, tehát mindig választhatunk.
2: Pontosan. Szerintem ezért fontos, hogy erről igazából, hogy beszéljünk, már mindenki beszél magával.
1: Tehát most azt mondod, hogy az, aki kallódik, az megpróbálja a másikat lerántani. De mit tesz a másik fél? Tehát, hogyha például mondjuk neked a tehetséges éned van előtérben, akkor nagyon könnyű ott úgy valahogy beleveszni, hogy egyik pillanatról a másikra a semmit tevésbe például?
2: Abszolút, nagyon-nagyon könnyű, mert nagyon-nagyon fárasztó egyébként hasznosnak lenni, azt gondolom.
1: Hát folyamatosan.
2: Igen, tényleg rettentő fárasztó hasznosnak lenni, és azt gondolom, hogy ilyenkor mindig előtérbe jön így a egyrészt a fáradtságtól, tehát nálam akkor jön elő, amikor nagyon elfáradok, akkor úgy érzem, hogy akkor így előtör ez a kallódó, hogy na, gyerünk, menjünk ide-oda, csináljunk valamit, keresünk társaságot. Ez ugye a kallódó énnek az egyik fő motivuma, hogy a társaság és mit lehet a társasággal csinálni.
1: Hát eltölteni igen. Az időt, ugye? Tehát, igen. Hogy végül is, hogy mindegy, hogy mivel, csak hogy valahogy teljen rajtam az idő.
2: Igen.
1: És nem lehetne ezt valahogy kiegyensúlyozni?
3: Hát csinált egy filmet.
1: Hogy egy testben ugye ott vannak mind a ketten végül is.
3: Igen. Hát igen, de már az önmagában, hogy ugye eljutott két év alatt onnantól, hogy írt egy forgatókönyvet, és azt leforgatta, tehát végül is győzött a...
2: Igen.
3: Győzött a... Nem tudom, hogy jobb-e minősíteni,
1: hát biztos,
3: hogy nem
1: hát
3: szeretnék.
1: A tehetség
3: hát az egyik, igen, az egyik oldal. Aztán lehet, hogy most bulizni fog két évig, akkor a másik lesz elő. De nem lehet tudni.
2: De egyébként meg azt is gondolom, hogy nagyon szüksége van az egyik a másikra.
3: Igen.
2: Tehát, hogy...
3: Igen. Hát így vagyunk.
1: Mert?
2: Igen.
1: Mert hogyan? Hogyan függ össze?
2: Mert ugye egy test van. Két irány. De az emberek szemében én egy test vagyok. Tehát az a kapcsolat, amit én berántok kallódó énemmel, az később nagyon hasznos lesz a tehetségemnek. Uh-huh. Például.
1: De most nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy valójában az emberek mindig az egyik arcunkat látják. Tehát mi most itt beszélgetünk, ülünk egy stúdióban, értelmes dolgokról értekezünk, de hogy aztán lehet, hogy hazamegyünk, és egészen más életet élünk, de hogy ez mindenkire igaz.
2: Igen.
1: Tehát most ez alól van kivétel, nem hiszem.
2: Nem hiszem.
3: Szerintem abból a szempontból az a különbség, hogy ki hogyan éri ezt meg. Van, aki nem foglalkozik vele, van, aki nem tudatosítja magában, és van, akinek ez nem jelent problémát. Hanem csak megy, és valamelyik oldalt ösztönösen tolja, vagy eldöntötte, kiválasztotta. Szerintem abban az esetben kezd el igazán dolgozni, ha valaki úgy, ahogy a Cangi személyisége is fenntartja mind a kettő karakterét, vagy mind a két ényét, hiszen én ezt értem nagyon, hogy ő mit mond, hogy az egyiket táplálja a másik, mert az impulzus, az élmény, azt igenis adott esetben egy destruktívabb én nagy mennyiségben szüretlenül tudja behozni. A tapasztalat, az íz, a dög, az erő, a lendület. Ahhoz, szóval, hogy ahhoz le kell néha menni a könyvtár alá egy másik helyre.
1: És aztán Főnixként újra megmutatkozni. De hát Cangi ezt felismerte, tudatosította magában, és még egy filmet is készített belőle.
3: Igen, pontosan.
1: Folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nem én vagyok, ez egy friss fantasy testvérdráma címe, nem is tudom melyik, fantasy vagy testvérdráma, vagy mind a kettő. Csényi Kati producer a stúdióban, és Cangi a film rendezője. Hogyan készült ez a film? Hogyan zajlotta az alkotói folyamat?
2: Szerintem a legérdekesebb, illetve két nagyon érdekes részletet emelnék ki. Az egyik, hogy a díszletet azt a Cangi építette 6 hónap alatt. Szerintem az viszonylag rendhagyó, még a magyarországi körülmények között is. Hát ugye az, hogy a női szereplőnek két karaktert kellett megszemélyesítenie, és hát én azt csodálattal szemléltem, hogy a Cangi egy évet próbált a színészeivel.
1: Egy évet?
2: Egy éven keresztül ők minden hétvégén együtt voltak. Koreográfus, nyelvtanár, és mindenféle egyéb segítséget igénybe véve, és szerintem ez fantasztikus alázat és erőfeszítés.
3: Nagyon nagy szerencsém volt a színészeimmel, tehát, hogy egyszer kaptam azt a kérdést, hogy milyen volt amatőrökkel dolgozni, és visszakézből azt válaszoltam, hogy ők nem is amatőrök, és igazából ekkor arra reflektáltam, hogy az az alázat, ami bennük van, ez nem tudom, hogy kiben láttam. Senkibe szerintem. Még magamba se, magam felé. Tehát ami náluk nagyon-nagyon látszódott már az elején, az, hogy Sisi, ő egy ős tehetség, tehát, hogy ő vele tényleg bármit lehet kezdeni, hogyha megérti a szerepét. Richard pedig egy ős szorgalom.
1: Ugye ők a testvérpár.
3: Igen, ők játszák a testvérpár. Ős szorgalom, tehát, hogy ő pedig mindent megtesz azért, hogy végül sikerüljön neki megérteni a szerepét. De ami a legérdekesebb volt az, hogy az életben ők pont a szerepük ellentétei.
1: Oh, tényleg?
3: Tehát a Sisi volt az őrültebb, már bocsánat, nem úgy őrültebb, hanem hogy ő volt az ilyen. Ő az én megfelelőm gyakorlatilag, tehát ő is egy ilyen második generációs kínai, ő egy ilyen szabad lelkű lány, ő bulizik, szabad, gondolkodik, egyébként alkot, ír, nagyon jó író, rendezet is. Tehát, hogy ő egy alkotó lélek, még Richard egy családi vállalkozásban dolgozik, és elég egyszerű életet él. Tehát,
1: és ő a nehéz fiú, ugye?
3: Ő játszotta a nehéz fiút.
2: Ez olyan introvertált, az fontos, és ráadásul egy ilyen halkszavú, édes, igen, tündéri ember, egy ilyen csendes, visszahúzódó fiú.
1: Na, ezt nehéz elhinni.
3: Igen, tényleg. Igen. Tényleg.
1: Mert a filmben azért lehet hallani a hangját bőven, a hang erejét is.
3: Igen, és nagyon érdekes, hogy ugye velük azt tettem, hogy azt úgy indítottam ezt az egész dolgot, úgy végig gondoltam, hogy fogom én ezt beléjük táplálni, ezt a két szerepet, és az első pár próba alkalmából rájöttem, hogy annyi magukkal hozott ilyen reflexük van, mimikájuk van, mondatuk van, amit bizonyos helyzetekre reagálnak, tehát, hogy ilyen beépített, bekövült reakciók, hogy elsősorban nekem ezt kell lebontanom. Tehát az összes próba arra ment egy az első pár hónapban, hogy minden egyes ilyen szituációs játéknál rámutattam, hogy nézd most kacsintasz, nézd most így pistolsz, nézd most megint forgatod a szemed, ugye bizonyos helyzetekben, ha mérges vagy, ha nevetsz, ha... És nagyon érdekes volt, hogy ez nyilván az elején összezavarta őket. Tehát, hogy amikor jött egy ilyen tök természetes szituáció, akkor elgondolkodtak, hogy is kell nevetni akkor? Ugye ezért volt nagyon érdekes, és akkor kezdtem ebbeléjük táplálni a karaktert. Hogy így.
1: Ilyen helyzetgyakorlatokon keresztül?
3: Igen, abszolút.
1: És ez egy teljes évet vett igénybe.
3: Igen.
1: És igazán... azután kezdtek el forgatni.
3: Igen. Tehát még a végén, amikor már a díszletet megkaptuk, amikor decemberben, akkor még nagyon hideg volt, akkor még nem kínosztam velük őket azzal, hogy a díszletben próbáljunk. De amikor olyan február, március környékén meg a forgatás, akkor már elkezdtünk viszont komolyan a díszletben próbálni. És azért az nagyon sokat hozzásegített így a forgatási napokhoz, mert ahogy a Bántó Csabi operatőrünk szokta mondani, hogy kicsit túlvállaltuk magunkat.
1: És ezt mire mondta?
3: hát a helyszínekre, a jelenetekre, a plánokra, mindenre.
1: Tehát akkor gyakorlatilag, mire a forgatás elkezdődött, addigra megvoltak a karakterek.
3: Tökéletesen, és kicsit féltettem is Richardot. Mert elindult az éjszakai életekbe, elkezdett cigizni, elkezdett inni, elkezdett hangos lenni, tehát olyan dolgokat csinált, hogy így csak pislottam, hogy úristen, nagyon remélem, hogy ki tud jönni a szerepből. És ugye ez is egy nagyon fontos dolog szerintem rendezőként, hogy nem csak bele kell tudnod vinni egy szerepbe valakit, hanem ki is kell tudnod hozni.
1: És? Visszatért?
3: Vissza, hál' Istennek.
1: Akkor mind a ketten ugyanazok maradtak, akik voltak.
3: Igen.
1: Csak volt egy kirándulás, egy kaland.
3: Jó nagyot kirándultak, igen. Igen, igen.
1: Ez a film pedig a Nem én vagyok. Erről folytatjuk a beszélgetést Csényi Kati producerrel és Cangi rendezővel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Csényi Kati, producer és Cangi rendező, a Nem én vagyok című testvérdrámáról beszélgetünk. Ez egy független film, Kati. Ugye, hát ennek minden nehézségével, szépségével, terhével. Hogyan jött létre? Mi mindennel kellett megküzdened?
2: De ugye a független film az elegesen azt jelenti Magyarországon, hogy nem kapott állami támogatást, mi sem kaptunk, kidobott minket az NFI vele, úgyhogy össze kellett reszednünk a pénzt, és borzalmasan szűkösek voltak a lehetőségeink, és nagyon, igen, kifejezetten nehezített pálya volt. Hát ilyenkor őrületesen felértékelődik az emberi szeretet és az emberi energia. Nagyon, nagyon sok embertől kell szívességet kérned. Nehezebb körülmények között dolgoznak, kisebb létszámban, úgyhogy ez egy, minél kevesebb pénz van egy projektre, legyen az bármi. Nyilvánvalóan annál többet kell vele foglalkozni. Például a díszlettervező, aki egy csodálatos munkát végzett, a Janka, ő a forgatás előtt 2 hónapig lomtalanításokra járt, és lakásürítéseket vállalt azért, hogy be tudja rendezni a Canginak az üzlethelyiségeket és a lakásokat. Hát ezt nem lehet csak szívből. Tehát, hogy ezek olyan faktorok, és nagyon érdekes, volt egy közönségtalálkozó pénteken, és a gyártásvezető olyan szépen fogalmazta meg, hogy bizonyos szempontból, egyébként őt Százborinak hívják, bizonyos szempontból, ami a hátránya és nehezítő körülménye, az az előnye is tud lenni egy ilyen produkciónak, mert attól, hogy az emberek szeretetből és lelkesedésből vesznek részt, attól egy egészen másfajta atmoszféra és egy teljesen másfajta millió, mint amikor ki van fizetve a teljes napi díjuk. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amit elvesztesz a réven, azt tízszeresen megnyered a vámon. Valami ilyen mágikus, misztikus, és nagyon, nagyon szép 33 nap volt, és a mai napig minden vetítésen ott van a kemény mag, együtt járnak a gyerekek mindenhova.
1: Már a gyerekek alatt a stábot érted?
2: Igen. A stábot, igen.
3: Neki mindig a gyerekei leszünk.
2: Igen.
1: Úgyhogy... Hát ez sosem fogad el.
3: Igen, igen.
1: Ez van.
3: Igen, de tényleg.
2: Ez...
1: Talán azért, most az jutott eszembe, mert olyan erőforrásokat szabadít fel az emberben az, hogy valamit meg kell oldani, és hogy ezt én szeretném megoldani, és elköteleződtem, és szeretetből csinálom, hogy ezt nem tudja pótolni a pénz. És lehet, hogy ez az energia érzékelhető.
2: Más a motiváció. Aha. A barátok meg akarják csinálni ezt a filmet, akkor is, hogyha a fene-fené teszik is. Tehát más, és amikor az emberek, ugye a filmgyártás is az egy csapatműfaj, de nem mindegy, hogy annak a csapatnak mi a mozgató ereje. És amikor a barátság meg a szeretet, akkor most nem akarok ilyen pátoszos lenni, de az egész egyszerűen mást hoz ki magából. Más energiái lesznek annak a textúrának.
1: Még az is lehet egyébként, hogy ez is az egyik oka a független filmek sikerének.
2: Hogyne.
1: Ugye? Mert
2: hogyne.
1: Hát ugye most ezt láttuk itt az elmúlt
2: hogyne.
1: Időszakban, hogy mennyire sikeresek.
2: Igen.
1: Ellentétben a súlyosan támogatott filmek.
2: Igen. Igen, meg hát ugye egy ponton a tiltás, hát ezt láttuk a történelemben, hogy kontraproduktívvá válik, és a szamizdatnak ezerszer nagyobb ereje lesz, mint bármilyen erőnek.
1: Azért azt tegyük hozzá, mert ez még nem hangzott el, csak többször utaltatok a rövid filmre, ugye ennek Káprázat volt a címe, amely számos díjat nyert egyébként a nemzetközi fesztiválokon is. Elnyerte a legjobb operatőr díját, a legjobb rendező díját is. Szóval, hogy azért neked megvolt az alapod erre, Cangi, bőven, hogy hát nem, tehát hogy hát ezt Kati is tudta, tehát hogy ez benned van.
3: Hát nem tudom, én nem merném ezt így kimondani, nyilván soha nem is fogom ezt kimondani. Intuícióm van, ezt Aha. tudom mondani.
1: Igen?
3: Igen. Én az ösztöneimre hallgatok mindig, ezért veszekszünk ennyit. a Katival.
1: Miért a Kati nem arra hallgat?
3: De pont, hogy ő is.
1: Csak az egy másik féle megközelítés.
2: Igen, de azért, igen, ő így látja magát, de ő azért, hogy retteltesen olvasott és tájékozott, és nagyon, nagyon szép lelkű fiú vagy, úgyhogy ez mind hozzátesz ahhoz, hogy valaki jó filmeket csináljon, meg írjon. Szerintem én ezt látom, meg ezt érzem, hogy minden adott.
1: És az intuíció, az ebben a filmben számodra az alkotásban hol nyilvánult meg legerőteljesebb?
3: Mind írásban, mind pedig helyzetimprovizációknál. Tehát mikor írtuk a Mikivel, és voltak jelenetek, akkor azért mi is azért nagyon sokat vitatkoztunk, sőt, szerintem veszekedtünk is azért a Mikivel. De nagyon szeretek vele dolgozni, mert ő észérve jön, és én meg nem tudom meggyőzni érszével, úgyhogy azt mondom olyankor, hogy de csak azért is ez kell. Ami végül egyébként, tehát jól jöttek ki a dolgok, és a forgatáson is, és rengeteg olyan jelenet volt, ami a könyv, ahogy a könyv szerint forgattunk volna, úgy szerintem nem működött volna végül, egy B variánst használtunk, és működni kezdett. Tehát, hogy van ez így.
1: Hát akkor Magai Miklós, Miki képviselte az észérveket, ugye ti ketten az intuíciót, nem?
3: Igen.
2: Inkább a Cangi. Igen.
1: A Cangi az
2: nekem
1: intuíciót,
2: azért más volt a feladat.
1: Akkor neked milyen intuíció jutott?
2: Nekem kevesebb intuíció jutott, de igyekeztem ellátni a feladataimat.
1: Ja, hát te voltál a motor, nem?
2: Hát igen, én.
1: Valamilyen szempontból, hogy meg kellett.
2: Hát, én voltam, igen. Én, nekem az a feladatom igazából, hogy én a feltételeket biztosítsam ahhoz, hogy ő dolgozni tudjon tulajdonképpen.
1: Hát ez is egy gyönyörű feladat.
2: Igen, hát ez a legjobb.
1: Mindenkinek a legjobb, így a legjobb filmet készíteni. Jövünk vissza Csényi Katival és Cangivel.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megérkezett a mozikba a Nem én vagyok című testvérdráma, vagy fantasy, én nem is tudom, hogy feltétlenül kell-e valamiféle műfaji meghatározást találni. A stúdióban Csényi Kati producer és Cangi rendező. Most a filmben azért erőteljesen megjelenik a kínai hitrendszer. Ugye az, hogy lehetséges egy másik testben megnyilvánulni? Jól mondom én ezt, hogy a szellem átmehet egy másik testbe?
2: Igen. Igazából a hagyományos mitológia azt mondja, hogy démonok. Tehát démonoknak nevezik azokat a szellemeket, akik megszállnak egy tulajdontestet. Általában ezek olyan szellemek, akik valamilyen nagyon erős vágyal távoztak el az élők közül. És nem bírnak nem bírják elhagyni a Földet.
1: Igen. Most ezt a filmben nagyon bátran megmutatjátok. És annyira érdekes, az előbb épp mondtam Katinak, hogy a film első fele az egy más világot ábrázol, mint a második. Az ember nagyon megdöbben ezen a fordulaton, ahogy egyszer csak egy ilyen spirituális világban találja magát. Míg a film eleje ugye a kínai hétköznapokról szól, azért ott is természetesen megjelennek a totemek, de hogy akkor is van egy ilyen éles váltás, ami nagyon ébren tartja az embert.
2: Hát igen, ez kár, hogy nincs itt, amik ő tudná, biztos, hogy nagyon részletesen belemenne, lehet, hogy nem behöv, hogyha most éppen nem, de igen, ez nyilván tudatos volt, hogy ezt így építsük fel, ezt a történetet, hogy mindig meglegyenek a fordulatok, amik oda kötik a nézőt. És ugye ami nagyon fontos, hogy ezt úgy építsük fel, hogy valós maradjon az önmaga a világához.
1: És hogy valahol a kínai kultúra is megmutatkozon ebben, ugye? Hiszen
2: igen,
1: erről is szó van.
2: Igen, pontosan.
1: A karma, illetve a reinkarnáció megmutatása az nagyon szép képekkel történik. Tehát nem túl direkt, és valahogy, mintha a szellemi világban is megjelennének, ugye, most nem tudom, mit mondhatok el, mit nem, de hogy megjelennének a hétköznapi élet tárgyai, például a dobozok. Hát ennyit elmondok.
2: Igen. Hát ugye alapvetően a szellemi világ egy szerintem, tehát ez a szubjektív vélemény mindenki számára a saját pokla, vagy purgatóriuma. Egy olyan tér, ami vagy gyomoruk, vagy legjobb életük legjobb része. Tehát, hogy nagyon sok mindenféleképpen meg tud jelenni egy ilyen szubjektív tér. Én ugye, ahogy majd azt a nézők a filmben látják, úgy terveztem meg nekik, ahogyan. Tehát egy gyerekkori traumában vannak ketten. Ugye a kínaiak nagyon hisznek a karmában, tehát, hogy ha jót cselekszel, akkor jót is kapsz. A jutalmad is jó. És ez ugye igaz a reinkarnációra is, tehát hogyha nagyon-nagyon, abban hisznek a kínaiak, hogyha nagyon rossz földi életet éltünk, akkor nem emberként térünk vissza, hanem egy bizonyos bogárként, állatként, vagy ilyesféle.
1: És mi az, ami megmutatja a jelen földi síkon azt, hogy valaki mondjuk jól élt az előző életében?
2: A jó tettek számítanak, és a jó szív. Tehát az, hogy mennyi, igen, a jó tett. Igazából ez a legfontosabb, hogy mindig jó legyen a másik emberhez.
1: Mi lesz a következő film címe, története, sztoria?
2: A címe még nincs, igazából amikivel a címet találjuk ki mindig legutolsó sorban, tehát általában már megvan a DCP kópia, amikor úgy megvagyunk a címe.
3: Igen, sajnos igaz.
1: De Kati készen áll 4-5 filmre, ugye ezt mondta az előbb, hogy valamit már tudni kell róla.
2: Meg fog őszülni.
3: Megösszültem.
2: Készülünk a következő filmmel. Hát annyit tudok elmondani egyelőre, hogy Dogma lesz és Road Movie. Igen.
1: Ott is megmutatkozik majd a kínai
2: nyilván
1: világ, a kínai dimenzió.
2: Igen, még balanszírozzunk vele, hogy nyilván nekem egy ponton el kell jutnom oda, hogy elengedjem a kínai világot úgy, ahogy most jelen van. Tehát egy ponton úgy kell továbbadjam, ahogyan én is élek itt. Tehát hogy csak mint kínai kinézetű ember egy európai közegben. Tehát el kell jutnom oda. Ez lehet, hogy a harmadik vagy a negyedik filmnél fog megtörténni.
1: És akkor mi történik majd benned, ha ez megtörténik a filmen? Akkor ez milyen változást mutat rólad?
2: Valószínűleg akkor Fejlődtem. Az önképen fejlődött valószínűleg, igen. És azt gondolom, hogy nem kell többé, nem kell azzal visszaélnem, hogy mi a származásom, hanem elég majd csak azzal, hogy mit tudok, vagy hogy mi van a fejemben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és kívánom, hogy még sok ilyen mély, különleges, színes, és hát minden pillanatában izgalmas filmet készítsetek, mert ez az.
3: Nagyon köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: A Nem én vagyok című filmről beszélgettem Csényi Katival és Cangival. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Ybl Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.